0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Zenék. Zenék. Zenék. Üzenet a távolból. Most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom. Ugye milyen már

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: Yeah!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Érkezhet az iskola kezdési támogatás, nyáron is valós veszély a szénmonoxid, élénk lesz a szél. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Mintegy 400 ezer gyermek kap iskolakezdési támogatást szeptembertől. Az országgyűlés elfogadta a 100 ezer forintos támogatás bevezetéséhez szükséges törvényt. A juttatásra egyebek mellett a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülők jogosultak. A támogatást két részletben fizetik ki. Az első 50 ezer forint augusztus végéig érkezik készpénzben, a második 50 ezer forintot pedig utalvány formájában kapják meg a családok novemberig. Nyáron is veszélyt jelentett a szénmonoxid. A katasztrófa védelem szerint idén már több mint 600 alkalommal riasztották a tűzoltókat szénmonoxid miatt. 4 ember meghalt, 90-en pedig megsérültek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nagy melegben is kialakulhat úgynevezett légdugó a kéményben, ezért például egy átfolyós vízmelegítő használata is veszélyessé válhat. Azt javasolják, hogy az ilyen készülékek mellett nyáron is

0: Éjszakája. A program az idén több mint 50 fürdő csatlakozott. A Magyar Fürdőszövetség 17. alkalommal szervezi meg az eseményt. A vendégeket ilyenkor szauna szeánsz, strandmozi, tűzzsonglőr, vízitorna, fitness, jóga is várja. Az éjszakai programok között élő koncert és retro diszkó is szerepel. Ideiglenes rendőrőrsöt alakítanak ki Magyaródon a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíj idejére. A verseny biztosításában lovas, kutyás és motoros rendőrök is részt vesznek. A légtérből is folyamatosan figyelik majd a térséget, de a pálya felé vezető utakon is segítik az autósokat. Napos gomoly felhős időre van ma kilátás, elszórtan kisebb záporok, zivatarok kialakulhatnak, de számottevő csapadéktól ma nem kell tartanunk. Élénk erős lesz majd az északnyugati szél, 25-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap már több lehet felettünk a felhő, és egy újabb frontnak köszönhetően egyre több felé alakulhat ki zápor vagy kisebb zivatar. Élénk lesz a nyugatias szél, a friss hajnalt követően napközben 23-28 fok várható majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Szigorít a NAV. Útlezárás nehezíti a közlekedést. Új főigazgatót vár a kórház. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Több mint 60 ezer vállalkozás nem tette közzé határidőre a számviteli beszámolóját. A Nemzeti Adó és Vámhivatal arra figyelmeztet, hogy az érintett cégeknek érdemes mielőbb pótolniuk a hiányosságot, mert a mulasztásnak súlyos következményei is lehetnek. Részletek az adóhatóság szóvívőjétől, Linz Mayer Szilviától.
2: A NAV most segít, kiküldött egy felszólítást, 30 napjuk van pótolni ezt a mulasztást, és benyújtani a beszámolót. Ha valamelyik cég továbbra sem nyújtja be a beszámolóját, jön a következő felhívás, ebben már 200 ezer forintos mulasztási bírság szerepel. Itt is van 30 napja a vállalkozásnak, hogy ezt teljesítse. Aki ezt a határidőt is elmulasztja, annak a NAV a törvény alapján kénytelen lesz törölni az adószámát. Az a cég, amelyiknek nincsen adószáma, megszűnik.
1: Kis kezekben nagy képernyők. Ez a Médiahatóság és a Betesda Gyermekkórház új kiadványának a címe. Ebben a túl korai és túlzott képernyőhasználat veszélyeire figyelmeztetnek. 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlják a képernyőhasználatot, mert az fejlődési problémákat okozhat. Hangsúlyozta rádiónkban korábban Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője.
3: A kiadvánnyal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, illetve akár azokat a szakembereket, akik a 0-6 éves korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogy hogyan kerülhet el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyőhasználat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán vagy túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
1: A kiadványt az NMHH oldalán találják. Zöld energiát vetnek be a zalaegerszegi vásár

0: Telem tájékoztatása szerint a legtöbb esetben kidőlt fák és letört ágak miatt kellett intézkedni. Vonultak egyebek mellett Balaton-Szentgyörgyre, Batykra, Eszteregnyére, Nagykanizsára, Vésére, Zalakomárba és Balatongyörökre is. De nem csak a vihar adott munkát az alai tűzoltóknak, Muraszemenyén kútba esett embert mentettek ki. Pakodon, Zalaszentgróton és Fityeházon a száraz ajnövényzet kapott lángra, Zalaegerszegen pedig szalagkorlátnak ütközött egy autó. Megkezdődött az üzek üzekedési időszaka, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Bleier Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
1: Ilyenkor napközben is látni lehet egy-egy gabonatarlón vagy kasszálón, az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagyvadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatosabb.
0: Új repülőgéppel bővült a Zalaegerszeg András Héda repülőtér flottája. Erről számolt be a közösségi oldalán a Reptér. A posztjuk szerint megérkezett hozzájuk egy Cessna 172 Skyhawk típusú légijármű, amely a világ legnagyobb példányszámban gyártott kis repülőgépe. A gép ezentúl igénybe vehető sétarepülésekre, légifotózásokra, filmforgatásokra és repülős élményprogramokra is. A tájékoztatás szerint jelenleg még dolgoznak a különböző sétarepülési útvonalak kialakításán, amelyek során lehetőség nyílik majd Zalaegerszeg, a Zalai-dombság, a Kis-Balaton, a Balaton térsége és számos helyszín megcsodálására. A posztban azt írják, hogy a repülőgép beszerzése mérföldkő a reptér életében, hiszen hosszú távon hozzájárul a repülőtér folyamatos működéséhez és a szolgáltatások bővítéséhez. Kőkereszteket újított fel Gyenesdiáson és Balatongyörökön a Nyugat-Balaton Líder Egyesület. Gyenesdiáson a plébánia előtt álló kereszt szépült meg a segítségükkel, amely a Rácz-Kopácsi család síremléke volt, és valószínűleg a diási temetőből került ide. Ez a kereszt azért különleges, mert piétás, vagyis az anyai fájdalmat fejezi ki egy gyermek halála miatt. Az egyesület jóvoltából a balatongyöröki templom előtti kőkereszt is megújult. Ezt még a hívek állították 1848-ban, és a megfeszített Jézus látható rajta, alatta pedig Szűz Mária szobra. A környék egyébként bővelkedik ilyen alkotásokban. A 80-as években 279 keresztet, 57 szobrot és 18 fakeresztet számoltak össze a környező 29 községben. Számolt be róla a Keszthelyi Televízió. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Most lehet a leghatékonyabban fellépni a kártevő ellen, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazmát terjeszti. A részletekről Szűcs Csabát, a Nébik növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
2: A szőlő aranyszínű sárgaság tünetei július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé, miközben az amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének a kockázata is jelentősen növekszik, ezért különösen lényeges a szőlő rendszeres ellenőrzése és a gyanús tőkék mielőbbi azonosítása és jelentése. És ez alapján adják ki a vármegyei kormányhivatalok a védekezési felhívásokat. Az ebben jelzett időtartamokban kell végrehajtani a növényvédelmi kezeléseket.
0: Továbbra is érvényben van a vízkorlátozás a Zalaszentgróti vízműhöz tartozó településeken. Erre hívta fel a figyelmet a Zalavíz ZRT a közösségi oldalán. A posztjuk szerint a korlátozásra azért van szükség, mert múlt héten egy nagy átmérőjű gerincvezetéken csőtörés történt, így a víztározók szintje jelentősen csökkent. Bár a szükséges vízmennyiséget a DRV ZRT és a Magyar Honvédség segítségével visszapótolták, hétfőn újabb csőtörés történt, így a tározók vízszintje újra lecsökkent. Jelenleg a DRV ZRT és a Zalavíz ZRT saját, illetve bérelt vízszállító járművekkel Sümegről biztosítja a rendszer vízpótlását. A nyári hőségben a fiatal városi fák csak rendszeres öntözéssel tudnak életben maradni és fejlődni. Ebben segít a Biko ingyen letölthető mobil alkalmazása, amely térképen jelöli az öntözésre váró fákat és a legközelebbi vízvételi pontokat. A felhasználók a locsolást az alkalmazásban rögzíthetik, így bárki egyszerűen bekapcsolódhat a közösségi faöntözésbe. Az országosá bővült kezdeményezésről Hegedűs Kristófot, a Biko társalapítóját kérdeztük.
3: A faöntöző kampányunk, ez úgy néz ki, hogy háromféle színben vannak fent a fák a térképen, hogyha piros-sárga, akkor nagyon szomjas fiatal,

0: A fa, hogyha zöld, akkor pedig jól meg van öntözve. Heti szinten 50 liter vizet kér egy fiatal fa, és annak ellenére, hogy a szakemberek öntözik ezeket a fákat, nem tudnak minden fához mindig eljutni. Emiatt kérjük a lakosok segítségét. Több mint 23 ezer felhasználó használgatja az alkalmazást, hogy országosra emeltük ezt az önkéntes vízadó kampányt vidéken is egyre többen.
1: Átadták a Lokálpatrióta díjat és a Lokálpatrióta plaketteket Zalaegerszegen. Az AOL.hu beszámolója szerint idén Vadas Zsuzsa újságíró kapta a Lokálpatrióta díjat, Lokálpatrióta plakettel pedig Aba Jerika, a Bogáncs állatmenhely vezetőjének, és Lakner László, a Zalatúr Kft. Ügyvezető igazgatójának munkáját ismerték el. Továbbra is kellemes, mérsékelten meleg nyári idő várható Zalaegerszeg térségében. A különböző meteorológiai előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet jellemzően 23 és 25 fok között alakulhat, ami néhány fokkal elmarad a július közepén megszokott értékektől. A napsütés mellett időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, de hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. A szél többnyire mérsékelt lesz.
2: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó reggelt kívánok július 22-én. Szerdán sok boldogságot kívánok a Magdolnáknak, amely az ő névnapjuk, és Isten értesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Max M. Levente vagyok, Kylie tesója, Danny Minogue kezd, jön nem sokára Artful Dodger és a Nina Sky is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

Best FM a legjobb zenék. Július 22-e van, nem csak a Magdolnák névnapja, de az agy világnapja is. A mai World Brain Day, így hívják angolul, és a Neurológiai Világszövetség hívta életre. A neurológiai betegségek megelőzésének és a kutatások fontosságának hangsúlyozására. Az agy után pedig, hát épp testben, épp lélek, aláfestő zene reggeli tornához. Move Your Body, a Nina Sky folytatja.

0: Best FM, ha a legjobb zenék folytatódik, a nem túl meleg, kellemes nyári idő kis széllel, napsütéssel, egy-egy futózáporral, a maximum 30 fok környékén, inkább picivel alatta alakul majd. Még több részlet az időjárásról, és a nap legfrissebb információi a hírekben, rögtön 6:30, jó reggelt, Nelly is a hőmérsékletről dalol majd a hírek után. Hot in here, hamarosan!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Kevesebben adnak vért nyáron. Modernizálják a vásárcsarnok klímarendszerét. Károkat okozott a hétvégi hidegfront. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 21-e van, kedd. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség, ezért most nagyon várják az önkénteseket. Mondta rádiónknak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
2: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
1: Zöld energiát tett meg be a zalaegerszegi vásárcsarnok klímarendszerének modernizálásához. Zalaegerszeg alpolgármestere közösségi oldalán számolt be a tervezett beruházásról. Bali Zoltán arról ír, hogy várhatóan novemberben kezdődik el a fejlesztés, melynek célja, hogy 21. századi kereskedelmi egység működjön, stabil lehetőségeket biztosítva a helyi kistermelők és kereskedők, valamint a lakosság számára. Ezért komplex hűtő klímarendszer és napelemes energiaellátás kiépítéséről döntött az önkormányzat. A forrást egy a versenyképes járások programban nyertes pályázat biztosítja. Zalában is károkat okozott a hétvégi hidegfront, vasárnap több riasztást is kaptak a tűzoltók. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a legtöbb esetben kidőlt fák és letört ágak miatt kellett intézkedni. Vonultak egyebek mellett Balatonszentgyörgyre, Batykra, Eszteregnyére, Nagykanizsára, Vésére, Zalakomárba és Balatongyörökre is. De nem csak a vihar adott munkát a zalai tűzoltóknak, Muraszemenyén kútba esett embert mentettek ki. Pakodon, Zalaszentgróton és Fityeházon a száraz aljnövényzet kapott lángra, Zalaegerszegen pedig szalagkorlátnak ütközött egy autó. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is kellemes, mérsékelten meleg nyári idő várható Zalaegerszeg térségében. A különböző meteorológiai előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet jellemzően 23 és 25 fok között alakulhat, ami néhány fokkal elmarad a július közepén megszokott értékektől. A napsütés mellett időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, de hosszabb napos időszakokra is számíthatunk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július 22-én szerdán. A hét közepén marad a szeles, napos, gomoly felhős idő egy-egy futózáporral, 28-29 fok körüli maximumokkal, és a következő napokon is erre lehet számítani. Holnap egy fokkal több felhő, pénteken szintén napos idő, itt-ott záporral, egy-egy zivatarral végig, 25-30 fok közötti kellemes maximumokkal. Ugyancsak változatlan, hogy a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereire ébredhetünk, készülődhetünk, vagy utazhatunk A-ból B-be. Eve és Gwen Stefani-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is itt a 7 óra, jó reggelt kívánok, július 22-e friss hírei után szólnak tovább a legjobb zenék, például a Faith No More-tól. És itt lesz Curtis is Charlie-val. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Elkezdődött az őzek párzási időszaka. Felújították a Rézsűkúpont. Még mindig tart a vízkorlátozás Zalaszentgrót térségében. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elkezdődött az őzek párzási időszaka. Augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetéstechnikai szabállyal is az ilyen helyzetekre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a pad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészfékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszáll a gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
1: Átadták a Lokálpatrióta díjat és a Lokálpatrióta plaketteket Zalaegerszegen. Hagyományosan az Egerszeg búcsú keretében ismerték el azokat, akik munkájukon felül is kiemelten tesznek Zalaegerszegért és a város közösségért. A Zaol.hu beszámolója szerint idén Vadas Zsuzsa újságíró kapta a Lokálpatrióta díjat, Lokálpatrióta plakett

0: játék sem folyt el megfelelően. Vagyis nem tudtak biztonságosan közlekedni az autósok, pedig ezen a szakaszon naponta 32-33 ezer jármű halad át, mondta a helyszínen a város alpolgármestere. Bali Zoltán hozzátette azt is, hogy a munkálatok nem értek véget Zalaegerszegen. A következő időszakban előkészítik az úgynevezett Tesco körforgalom bővítését, amelynek része lesz a Berzsenyi úti kerékpárút meghosszabbítása is. Továbbra is kellemes, mérsékelten meleg nyári idő várható Zalaegerszeg térségében. A különböző meteorológiai előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet jellemzően 23 és 25 fok között alakulhat, ami néhány fokkal elmarad a július közepén megszokott értékektől. A napsütés mellett időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, de hosszabb napos időszakokra is számíthatunk.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt kívánok július 22-én a Magdolnák névnapján, őket és a szülinaposokat is meg lehet letni egy üzenettel. 0620 55 55 155 és a dugó baleset van, a közlekedési ír is ugyanide jöhet. 7 óra elmúlt, Max M. Levente vagyok, hamarosan Baby D jön és az I Need Your Lovin', de csak Ida Kor és Fedla Grand után a Besten.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék július 22-e van. Magyarországon ez a nap a Nándorfehérvári diadal emléknapja, amely az 1456-os törökök feletti történelmi győzelemnek állít emléket. De hogy mi minden történt még ezen a napon a múltban, egy picit később sort kerítünk rá. Addig is nagyon jó zenékkel készültem. Faith No More, Easy, mindjárt Curtis jön Charlie-val, maradunk végig. Most pedig Kylie Minogue folytatja On a Night Like This a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július 22-e friss hírei vannak soron rögtön 7:30. Egy-két szó előjáróban folytatódik a tegnapihoz hasonló kicsit szeles, mérsékelten meleg, napos, gomoly felhős idő, egy-egy kisebb futózápor benne van a pakliban, és benne van a playlistben, már látom is, a hírek utáni első zene, amely a KLF dala, a Justified and Ancient.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: A 2027-es év madarára lehet szavazni. Útlezárás nehezíti a közlekedést. Új főigazgatót vár a kórház. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 22-e van, szerda. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Ezúttal három bagolyfaj közül kerül ki majd a győztes, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Már a 70-es évek óta futtatjuk az évmadara programot, és körülbelül egy 15 éve rendszeresen most már a lakossággal, az érdeklődőkkel szavaztatjuk meg, hogy mi is legyen a következő évnek a madara. Most az Éjszakai Vadászok Fantázia néven hirdettük meg ezt a szavazást, és itt három fajt választottunk, amik kicsit különböző kinézetűek is, életmódúak valamennyire, és más természetvédelmi problémákra hívják fel a figyelmet. Az egyik faj a gyöngybagoly, másik macskabagoly, a harmadik pedig a füles puhik.
1: Szavazni az Egyesület honlapján lehet. Útlezárás nehezíti a közlekedést Zalaegerszegen. Szennyvíz csatorna rekonstrukciós munkába kezdett a Zalavíz a belvárosban. A fejlesztés augusztus végéig tart. A szolgáltató arról tájékoztat, hogy a Kisfaludi utcában félpályás és időszakosan teljes útzár lesz. A Mártírok útja és a Vizslaparki utca közötti szakaszon. Ez a helyi és helyközi busz közlekedést is érinti. Egyes megállók kimaradnak, helyettük ideiglenes megállókat használhatnak az utasok. Nyílt pályázaton dől el, hogy ki lesz a Zalavármegyei Szent Rafael Kórház új főigazgatója. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter múlt héten jelentette be közösségi oldalán, hogy a Zala intézmény vezetői tisztségében is változás lesz szeptember 1-től. Gasztonyi Beáta jelenlegi főigazgató kinevezése augusztus 1-ével szűnik meg. Jótékonysági futást szervez a Zalaegerszegi Család és Gyermekjóléti Központ. A rászoruló gyerekek iskolakezdését szeretnék támogatni, ezért július 25-én a Gébártitóhoz várják a futókat, ahol a nevezési díj egy iskolaszeradomány lesz. Iskolatáskákat, füzeteket, ceruzákat, tollakat, rajzeszközöket és tornafelszerelést várnak, írja az Egerszegi Hírek. Továbbra is kellemes, mérsékelten meleg nyári idő várható Zalaegerszeg térségében. A különböző meteorológiai előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet jellemzően 23 és 25 fok között alakulhat, ami néhány fokkal elmarad a július közepén megszokott értékektől. A napsütés mellett időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet. Összességében nyugodt, napos, nyárias időre készülhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július 22-én szerdán. Sok boldogságot kívánok a Magdolnáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 132 éve a mai napon megtartották az első autóversenyt Franciaországban. Boldog 80. születésnapot kívánunk gyermekkorom egyik nagy nevettetőjének, Markos György humorista előadó művésznek. 79 éve ezen a napon született Don Henley, hétszeres Grammy-díjas amerikai zenész, az Eagles alapító tagja, majd szóló énekese. 72 éve ezen a napon született Aldi Meola, amerikai jazzgitáros zeneszerző. És ma 34 éves Selena Gomez, mexikói származású amerikai énekes, színésznő, táncosnő. Sok boldogságot kívánok még egyszer minden ünnepeltnek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, figyelem az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán a 19-es kilométernél egy műszaki hibás kamiont kell kerülgetni. Ez okoz kisebb torlódást. Jó utat, ha van közlekedési hír, várom én is 0620-55-55-155. 8 után játszom majd George Michael dalát. És szól Ákosi is.
2: Te is látod, mivé tesszük a világ.
1: Pillanatokon belül 8 óra, tehát jó reggelt, rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Thank you.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Kevesebben adnak vért nyáron. Modernizálják a vásárcsarnok klímarendszerét. Károkat okozott a hétvégi hidegfront. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 21-e van, kedd. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség. Ezért most nagyon várják az önkénteseket. Mondta rádiónknak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
2: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
1: Zöld energiát vetnek be a zalaegerszegi vásárcsarnok klímarendszerének modernizálásához. Zalaegerszeg alpolgármestere közösségi oldalán számolt be a tervezett beruházásról. Bali Zoltán arról ír, hogy várhatóan novemberben kezdődik el a fejlesztés, melynek célja, hogy 21. századi kereskedelmi egység működjön, stabil lehetőségeket biztosítva a helyi kistermelők és kereskedők, valamint a lakosság számára. Ezért komplex hűtő klímarendszer és napelemes energiaellátás kiépítéséről döntött az önkormányzat. A forrást egy a versenyképes járások programban nyertes pályázat biztosítja. Zalában is károkat okozott a hétvégi hidegfront, vasárnap több riasztást is kaptak a tűzoltók.

0: őrizet, de hosszabb napos időszakokra is számíthatunk.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Például a Nanától a Lonely, de érkezik nem sokára a Sean Paul Sásával I'm Still in Love, az órát a gitárlegenda Carlos Santana indítja. 5 perccel múlt 8, jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó pihenést a szabadságukat töltőknek. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Egészen jól járhatóak hazánk útjai, autópályái. Nem tudok különösebben nagy dugóról és balesetről sem. Egy-kettőt leszámítva, a Taksony és Áporka között az 51-es főúton a 29-es kilométernél egy kis teherautó árokba hajtott. Váltakozó irányban halad a forgalom, és szintén az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán egy lerobbant kamiont kell kikerülni. Emiatt lassabb ott a haladás. Jó utat, a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re várom. Blink, come,

0: Best FM a legjobb zenék. Aki ezen a héten nyaral és szeretne strandolni, az nem annyira örül annak, hogy marad a szeles, mérsékelten meleg idő, napsütéssel, gomoly felhőkkel, 22-27 fok közötti maximummal. Hogy lesz-e és ha lesz, mikor lesz változás ebben a fajta időjárásban, kiderül a hírek végén. Aztán indítom Adams kidalát, szól mindjárt a Killer a Besten. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Elkezdődött az őzek párzási időszaka. Felújították a rézsűkúpont. Még mindig tart a vízkorlátozás Zalaszentgrót térségében. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elkezdődött az őzek párzási időszaka. Augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetéstechnikai szabállyal is az ilyen helyzetekre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a pad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészvékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszáll a gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
1: Átadták a Lokálpatrióta díjat és a Lokálpatrióta plaketteket Zalaegerszegen. Hagyományosan az Egerszeg búcsú keretében ismerték el azokat, akik munkájukon felül is kiemelten tesznek Zalaegerszegért és a város közösségért. Az aol.hu beszámolója szerint idén Vadas Zsuzsa újságíró kapta a Lokálpatrióta díjat, Lokálpatrióta plakettel pedig Abay Erika, a Bogáncs állatmenhely vezetőjének és Lakner László, a Zalatúr Kft. Ügyvezető igazgatójának munkáját ismerték el. Az Egerszeg búcsút már 26. alkalommal tartották meg vasárnap a Göcsei Skanszenben. Befejeződött a rézsűkúp burkolatcseréje a Balatoni úti vasúti felüljárón. Összesen 405 négyzetméteren fektettek le új burkolatot, rendezték a csapadékvíz elvezetést, valamint felújították és újraaszfaltozták a hídszerkezet csatlakozási pontjait, ahol a támfal és a rézsű szerkezet találkozik, írja az AOL. A munkálatokra azért volt szükség, mert korábban lapburkolatok mozdultak el a helyükről, a növényzet elburjánzott és a csapadék sem folyt el megfelelően. Vagyis nem tudtak biztonságosan közlekedni az autósok, pedig ezen a szakaszon naponta 32-33 ezer jármű halad át, mondta a helyszínen a város alpolgármestere. Bali Zoltán hozzátette azt is, hogy a munkálatok nem értek véget Zalaegerszegen. A következő időszakban előkészítik az úgynevezett Tesco körforgalom bővítését, amelynek része lesz a Berzsenyi úti kerékpárút meghosszabbítása is. Továbbra is kellemes, mérsékelten meleg nyári idő várható Zalaegerszeg térségében. A különböző meteorológiai előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet jellemzően 23 és 25 fok között alakulhat, ami néhány fokkal elmarad a július közepén megszokott értékektől. A napsütés mellett időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, de hosszabb napos időszakokra is számíthatunk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Jazz FM, a legjobb zenék. Look at me címmel, Jerry Halliwell Horner dala következik. Lánykori nevén Jerry Halliwell, Ginger Spice, ő is ott volt, a hétvégén nagy buli volt, ugyanis elkelt az utolsó fűszeres lány, férhez ment Melanie C, modell barátjához, majdnem a teljes Spice Girls ott volt, kivéve Victoria Beckhamet, aki Amerikában tartózkodott a foci VB-n férjével, David Beckhammel, viszont ő tervezte Mel C mennyasszonyi ruháját.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az OpenAI egyik mesterséges intelligencia ügynöke kijutott az internetre, majd önállóan feltört egy másik platformot. Erről is lesz szó a következő órában. Deja vu van. Terminátor? Pánik. Ja, ez a Honeybees dalának címe, ők is jönnek. És itt lesz a Cardigans Tom Jones-szal. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Rögtön 9 óra. A legfrissebb hír összefoglalóval folytatjuk aztán újból a legjobb zenékkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: A 2027-es év madarára lehet szavazni. Útlezárás nehezíti a közlekedést. Új főigazgatót vár a kórház. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 22-e van, szerda. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Ezúttal három bagolyfaj közül kerül ki majd a győztes, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Már a 70-es évek óta futtatjuk az évmadara programot, és körülbelül egy 15 éve rendszeresen most már a lakossággal, az érdeklődőkkel szavaztatjuk meg, hogy mi is legyen a következő évnek a madara. Most az Éjszakai Vadászok Fantázia néven hirdettük meg ezt a szavazást, és itt három fajt választottunk, amik kicsit különböző kinézetűek is, életmódúak valamennyire, és más természetvédelmi problémákra hívják fel a figyelmet. Az egyik faj a gyöngybagoly, másik macskabagoly, a harmadik pedig a füles puhik.
1: Szavazni az Egyesület honlapján lehet. Útlezárás nehezíti a közlekedést Zalaegerszegen. Szennyvíz csatorna rekonstrukciós munkába kezdett a Zala Víz a belvárosban. A fejlesztés augusztus végéig tart. A szolgáltató arról tájékoztat, hogy a Kisfaludi utcában félpályás és időszakosan teljes útzár lesz. A Mártírok útja és a Vizslaparki utca közötti szakaszon. Ez a helyi és helyközi busz közlekedést is érinti. Egyes megállók kimaradnak, helyettük ideiglenes megállókat használhatnak az utasok. Nyílt pályázaton dől el, hogy ki lesz a Zala vármegyei Szent Rafael Kórház új főigazgatója. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter múlt héten jelentette be közösségi oldalán, hogy a Zala intézmény vezetői tisztségében is változás lesz szeptember 1-től. Gasztonyi Beáta jelenlegi főigazgató kinevezése augusztus 1-ével szűnik meg. Jótékonysági futást szervez a Zalaegerszegi Család és Gyermekjóléti Központ. A rászoruló gyerekek iskolakezdését szeretnék támogatni, ezért július 25-én a Gébárti tóhoz várják a futókat, ahol a nevezési díj egy iskolaszeradomány lesz. Iskolatáskákat, füzeteket, ceruzákat, tollakat, rajzeszközöket és tornafelszerelést várnak, írja az Egerszegi Hírek. Továbbra is kellemes, mérsékelten meleg nyári idő várható Zalaegerszeg térségében. A különböző meteorológiai előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet jellemzően 23 és 25 fok között alakulhat, ami néhány fokkal elmarad a július közepén megszokott értékektől. A napsütés mellett időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet. Összességében nyugodt, napos, nyárias időre készülhetünk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
3: Előttük még egy friss közlekedési info Balástól, aki azt írja, M3, M0-as csomópont után Gödöllő felé új terelést építenek. Dugó van. Köszönjük szépen. 0620 55 55 155 idejött. És jönnek a 90-es és 2000-es évek olyan ikonikus dalai, mint az OMC-től a How Bizarre, Alicia Keys-től a No One, elsőként pedig a Kosiné, a Catch. 4 perc elmúlt 9, hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, a Honey Beast dala szólt Pánik címmel, és hát ez az, ami eluralkodik az emberen az ilyen és ehhez hasonló hírek hallatán. Önálló életre kelt egy mesterséges intelligencia ügynök, kiszökött az internetre, ott pedig feltört egy másik platformot. Az OpenAI beszámolója szerint ellenőrzött környezetben tesztelte legfejlettebb modelljeit, amikor a szóban forgó Emmy ügynök a teszt célja ellenére kijutott az internetre, ezt követően saját kezdeményezésére hatolt be egy másik platformra. Az incidens pedig azt mutatja, hogy a legfejlettebb AI modellek képességei már megközelítik az állami szintű hacker csoportokét, és számítani kell a hasonló esetekre a jövőben is. No comment, csak egy dalcím. How bizarre, mennyire bizarr, jön az OMC a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

Best FM, a legjobb zenék. Nagy a dugó az M0-áson, a Megyeri híd felé, az M5-ös csomópontban, az M5-ösre lehajtó ágon. Ha valaki tudja a pontos okát, írja meg 0620-55-55-155. Addig is érkezik a svéd Cardigans Tom Jones-szal, mindjárt az Irie Mafia, most pedig Király Viktor a Besten.

Quest FM, a legjobb zenék. Nincs jó hírem a héten szabadságukat töltőknek, nem lesz hamisítatlan strandidő. Mérsékelten meleg 22-27 fok közötti maximumra, néha napsütésre, néha gomoly felhőkre, szélre, és minimális eséllyel egy-két futózáporra is készülnünk kell.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 után igazi nyári zenével folytatódik a szerda délelőtt, jön az Afromedúza. A magyarok közül pedig egy első emelet feldolgozással az Art Avenue, biztosan.
2: Nekem ítélt már a véletlen, nem menekülsz meg az életben.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön 10 óra. A friss hírek után jönnek újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
4: Legyen a nyár a megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
5: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
5: A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Kevesebben adnak vért nyáron. Modernizálják a vásárcsarnok klímarendszerét. Károkat okozott a hétvégi hidegfront. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 21-e van, kedd. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség, ezért most nagyon várják az önkénteseket. Mondta rádiónknak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
2: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
1: Zöld energiát vett meg be a zalaegerszegi vásárcsarnok klímarendszerének modernizálásához. Zalaegerszeg alpolgármestere közösségi oldalán számolt be a tervezett beruházásról. Bali Zoltán arról ír, hogy várhatóan novemberben kezdődik el a fejlesztés, melynek célja, hogy 21. századi kereskedelmi egység működjön, stabil lehetőségeket biztosítva a helyi kistermelők és kereskedők, valamint a lakosság számára. Ezért komplex hűtő klímarendszer és napelemes energiaellátás kiépítéséről döntött az önkormányzat. A forrást egy a versenyképes járások programban nyertes pályázat biztosítja. Zalában is károkat okozott a hétvégi hidegfront, vasárnap több riasztást is kaptak a tűzoltók. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a legtöbb esetben kidőlt fák és letört ágak miatt kellett intézkedni. Vonultak egyebek mellett Balatonszentgyörgyre, Batykra, Eszteregnyére, Nagykanizsára, Vésére, Zalakomárba és Balatongyörökre is. De nem csak a vihar adott munkát a zalai tűzoltóknak, Muraszemenyén kútba esett embert mentettek ki. Pakodon, Zalaszentgróton és Fityeházon a száraz aljnövényzet kapott lángra, Zalaegerszegen pedig szalagkorlátnak ütközött egy autó. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is kellemes, mérsékelten meleg nyári idő várható Zalaegerszeg térségében. A különböző meteorológiai előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet jellemzően 23 és 25 fok között alakulhat, ami néhány fokkal elmarad a július közepén megszokott értékektől. A napsütés mellett időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, de hosszabb napos időszakokra is számíthatunk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven alul

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Vagy átmozizhatnánk, ha rossz az idő, Best FM a legjobb zenék, az 54 című film legendás betétdalával, az If You Could Read My Mind-dal folytatódik a szerda délelőtt, és ha már mozi a héten, a következő filmpremierek jönnek a teljesség igénye nélkül. A Sivatag fiai egy francia családi film, egy argentin vígjáték argentin történetek címmel, és egy Cirque du Soleil cirkusz film a legendás társulattól.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk, terelést építenek az M3-ason Vásárosnamény felé. A 13-as és a 19-es kilométer között a külső sávot lezárták, a torlódás meghaladta az 1 kilométert. Dolgoznak az M5-ösön Röszke felé Gyál térségében, a 25-ös kilométernél a külső sávot lezárták, a több mint 2 kilométeres torlódás már az M0-ás felől érkezőket is megakasztja. A 84-es főúton Sárvár közelében korábban a 65-ös kilométernél egy kis busz és egy kis teherautó ütközött, frontálisan a főutat lezárták, a forgalmat mellékutakra terelik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Egy holnap érkező hidegfront miatt csapadékosabbra fordulhat az időjárás, részletek a hírek végén. Aztán szólnak tovább a legjobb zenék, például a Stakkabútól. Vagy a Jetlagtől. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Tíz éves vasúti fejlesztési program indul. Vihar és tornádó veszély miatt van zárlat több fontos amerikai reptéren. Itthon talán keleten jöhet zápor, zivatar. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Új vonatokat, vonalakat, 21. századi vasutat hoz a Baross Gábor terv, erről beszélt tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, 10 év alatt mintegy 3500 milliárd forintból újul meg a magyar vasút, nagyrészt uniós forrásból. A program keretében egyebek mellett biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, a fővonalakon a 100 km per órás átlagsebességet, a kötött pályás összeköttetést Budapesttel. Fejlesztik a kistérségi közlekedést és a vidéki nagyvárosok agglomerációs közlekedését tramtrénekkel. A járműflotta megújul, Intercity és HÉV szerelvényeket szereznek be. A tervek között szerepel a reptéri vasút és a 10 legforgalmasabb vasútállomás azonnali felújítása is. Holnap este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok. Mintegy 140 ezeren kíváncsiak, melyik egyetemre, főiskolára jutottak be, mondta a rádiónknak Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai, kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemés, kisgyermekpedagógus alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
1: Hagyományos népviseletekből és népművészeti motívumokkal díszített modern ruhákból nyílik kiállítás Szegeden. A hagyományok házatárlatát szegedi elemekkel egészítették ki a Móra Múzeum szakemberei, a gyűjtemény évvégéig látható a Fekete Házban. Vihar és tornádó veszély miatt nem fogad járatokat az Egyesült Államok több fontos repülőtere. A zárlat érinti például New York három nagy repterét, valamint Boston, Philadelphia és Washington légi kikötőit. Ez az egész országban fennakadásokat okozott a légi közlekedésben. Helyi idő szerint tegnap délután már mintegy 4000 járat késett, csaknem 2000-et pedig töröltek. Többnyire napos időre készülhetünk, gomoly felhőkkel. Néhány zápor, esetleg egy-egy zivatar, főleg az Ószt-Szeged vonal mentén alakulhat ki. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet 22-27 fok körül alakul. Késő estére 14-21 fokig hűl le a levegő. Holnap észak-észak-nyugat felől újabb felhők érkeznek, és elszórtan záport, zivatart is hozhatnak. Napközben nem lesz több 23-29 foknál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Blast FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Kínos tátogás és teljes káosz, senki se kérte, senki se fog emlékezni rá, ilyen és ehhez hasonló szalagcímek. Madonna foci VB döntős fellépéséről, valóban nem volt egy top produkció, fogalmazunk így. Ő jön Britneyvel, Me Against the Music, nem sokára Whitney Houston, és még ebben az órában Sophie Alice Baxter is énekel, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.

Eszterfem a legjobb zenék. Ízig vérig pop a 90-es évek elejéről Svédországból. Ez a Stuckaboo és a Here We Go. Ezek a bizonyos popslágerek pedig ma is mixben szólnak, mint ahogy a minden szerdán a Night Shiftben. 6-tól a házigazdától.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó pár helyen óriási dugó van autópályáinkon. Az egyik ilyen helyszín az M0-as, az M1-es felé, ahol a Hárosi Dunahídon burkolatjavítás zajlik. A 16-os kilométernél a két külső sávot lezárták, a torlódás majdnem 10 kilométeres. Az M3-ason Budapest felé terelést bontanak Gyöngyös közelében, a 79-es kilométernél a külső sávot zárták le, a torlódás pedig már ott is meghaladta a 2-3 kilométert. Az M5-ösön is munka folyik, Röszke felé Gyál térségében burkolati jeleket festenek, a 25-ös kilométernél a külső sávot lezárták, és a több kilométeres torlódás már az M0-ás felől érkezőkre is hatással van. Lejjebb Lajos Mizsénél szintén dolgoznak a külső sávon, a 72-es kilométernél jó pár kilométeres torlódás alakult ki. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Simply Red Sunrise című dalát már Majoros Rita indítja a hírek után. Jó étvágyat az ebédhez, találkozzunk holnap reggel is. Max Emlöbente vagyok, hello!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Új vonatokat, vonalakat, 21. századi vasutat hoz a Baross Gábor program. Ritka tengeri medvét láthattak az Adrián. Nem lesz annyira meleg odakint. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indult, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagyrészt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózatot, erős elővárosokat, városi vasutat hoznak létre, fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat, és partnerségre törekednek Budapesttel. Biztatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldhatták, az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a Nébih elnökét kérdeztük.
2: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
1: Több ezer flakon hamis mosószert találtak egy ukrán kamionban. A pénzügyőrök az M15-ös autópálya rajkai határátkelőjénél ellenőrizték a járművet, és a raktérben silány hamisítványokra bukkantak. A NAV több mint 4000 flakonnyi terméket foglalt le és eljárást indított. A hamisítványok több mint 25 millió forint kárt okozhattak a jogtulajdonosoknak. Tengeri medvét láttak az Adrián, amint egy 2 méter hosszú szürke mediterrán barátfóka a tenger észak-dalmáciai részén bukkanhatott fel hétvégén egy szemtanú szerint. A ritka és különleges faj eltűnőben van erről a vidékről. Szépen süthet a nap a gomoly felhők mellett, bár néhol zápor, zivatar is érkezhet, erre leginkább az Ósz-Szeged vonal mentén számíthatnak. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet 22-27 fok körül alakul. Késő estére 14-21 fokig hűl le a levegő. Holnap észak-északnyugat felől újabb felhők rohamoznak, és elszórtan záport, zivatart is hozhatnak. Napközben nem lesz több 23-29 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csoda szép szerdát kívánok mindenkinek, igazán kellemes délutánt, és jó étvágyat az ebédelőknek itt délután pár perccel. Én Majoros Réta vagyok, töltsék velem a következő jó néhány órát, isteni slágereket készítettem be, hogy így a hét közepét kibírjuk együtt. A Simply Reddel indítom is az órát és az egész délutánt, már itt is a Sunrise.
0: Best

Vesztefem a legjobb zenék. Rácz Gergő után Inika Mozi viszi tovább a lendületet és a délutánt. Én Majoros Rita vagyok, remélem, hogy velem töltik a következő néhány órát itt ezen a frekvencián és ezen a délutánon. Hát Inika Mozi tényleg azért jön, hogy egyszerűen csak jól érezzük magunkat, és hát remélem, hogy eddig így telt a szerdájuk, és hogy velem folytatják. Én a fodrásztól jövök, tudják, ez most pont az a helyzet, amikor az ember megy az utcán, minden kirakatban az új frizuráját nézi. Mondjuk ez egy rádió, szóval itt a kollégákon kívül nem sok mindenki látja, na de a lényeg az érzés, úgyhogy ilyen lendületet kívánok ma tényleg délután mindenkinek. Én a legjobb zenékkel ezt hozom, hozok napkérdését is, közlekedési információkat is, úgyhogy tartsanak velem. Na de most már annyit beszéltem Inika Moziról, hogy jön a Here Comes the Hot Stepper, mi más? Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Burkolati elfestés miatt lezárták az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a 158-as kilométernél található Lajta pihenő lehajtóágát, úgyhogy a pihenőhely ideiglenesen nem megközelíthető. Hasonló információkkal jövök egész délután, ha önök is látnak valamit, tényleg bármit az ország útjain 0620 55 55 155 ide írják meg. Én várom ma is az útinfókat, balesetet látnak, bármit tapasztalnak. Nagyon köszönöm, ha jelzik, én pedig gyorsan tovább tudom adni az infót a többieknek. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Honey Bizzal lezárta az órát, ez volt a Védtelen, de megyünk és dúdolunk tovább, hiszen pár perc múlva egy óra jönnek a legfrissebb hírek. Utána Krisztin Ágőlére nyitja majd az órát egy igazán vagány dallal. Jön a Dirty! Margaret Island is itt lesz a Valahol dallal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
3: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Holnap este derülnek ki a felvételi ponthatárok. Füstmentesek lehetnek a spanyol strandok és az éttermek teraszai. Napos gomoly felhős az idő, néhol záporokkal. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Érkeznek holnap este a felsőoktatási ponthatárok. Mintegy 140 ezren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén mintegy 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly, mondta a rádiónknak Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai, kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemés, kisgyermekpedagógus alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
1: Teásdobozokban érkezett kábítószer Tájföldről Magyarországra. A csomagot postán küldték, a pénzügyőrök több mint 2 kg droggyanús növénytörmeléket találtak benne. A címzett egy budapesti férfi volt. A pakkot egy gárdonyi postán vette át egy hete, ekkor csaptak le rá a rendőrök. Lakását, nyaralóját és autóját is átkutatták. Itt, illetve egy újabb küldeményben még több kilónyi hasonló kábítószerre bukkantak. A feladót, egy gyulai férfit 2 nappal később fogták el, amikor repülője leszállt Ferihegyen. Újabb 3 embert ölt meg a hantavírus. Az áldozatok Venezuelában haltak meg, egy családhoz tartoztak, de az egészségügyi tárca nem talált bizonyítékot arra, hogy a fertőzés emberről emberre terjedt volna át. Rajtuk kívül még 2 egészségügyi dolgozó halálát is vizsgálják az ország egy másik részében. Betilthatják a dohányzást a strandokon és a vendéglátóhelyek teraszain Spanyolországban. A kormány tervezete szerint emellett 18 éves kor alatt elektronikus cigarettát, nikotintartalmú és nikotinmentes eszközöket, vízipipákat sem használhatnának a fiatalok. A Spanyol Vendéglátóipari Szövetség tiltakozik a törvénymódosítás ellen. A szervezet szerint a teraszokra vonatkozó korlátozás csupán más szabadtéri helyszínekre terelné a dohányosokat. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Többnyire napos időre készülhetünk, gomoly felhőkkel. Néhány zápor, esetleg egy-egy zivatar, főleg az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet 22-27 fok körül alakul. Késő estére 14-21 fokig hűl le a levegő. Holnap észak-észak-nyugat felől újabb felhők érkeznek, és elszórtan záport, zivatart is hozhatnak. Napközben nem lesz több 23-29 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délután, 1 óra után is 4 perccel mindenkinek. Majoros Réta vagyok, gyerünk együtt tovább, mert hogy olyan zenéket hozok, amikkel aztán isteni lesz a délután, mint a Petson Small és a Feel Good, vagy éppen a Limp Bizkit és a Behind Blue Eyes. Christina Aguilera, ahogy ígértem, egy nagyon-nagyon vagány dallal érkezik, sőt, talán a legvagányabb dalával. Indul a Dirty, szép napot!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a Hősök maradok bent dala után meghoztam a nap kérdését. Sok a strandon hallgatnak egyébként Best FM-et, úgyhogy arra gondoltam, hogy strandkönyveket ajánlhatnánk egymásnak. Ki milyen könyvet olvas nyaraláson, vagy van, aki inkább rejtvényfejtő? Van egy kolléganőm, aki inkább arra szavaz, jó öreg skandi, abban nem lehet hiba. Na de ki milyen könyvet olvas a strandon, illetve mit ajánlana azoknak, akik hamarosan akár strandra indulnak, és szeretnének valamit olvasni. Én egyébként bevallom őszintén, az ilyen kis könnyed olvasmányokat szoktam ilyenkor magammal vinni. Alapvetően nem nagyon olvasok romantikus regényeket, de ilyenkor azért ezeket részesítem előnybe. Régen ugye voltak ezek a Júlia, Tiffany, stb. Ilyen kis ponyvák, na azokat is szerettem még. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ezek az ajánlások. Na mellé pedig zenei ajánlatok. Iri Mafia, Bajnok, hamarosan itt a Best FM-en, előtte Dimples D, Saka DJ.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M0-es autó déli szektorán a Hárosi Dunahídon burkolati javítás folyik az M1-es autópálya felé. A 16-os kilométernél a belső sáv zárva van, a torlódás már több mint 5 kilométeres, úgyhogy akár fél óra is lehet a plusz menetidő. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek útinfója van. Megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A szuperhírod alatt hallgattuk, ez volt az utolsó boldog nyár. Na de gyerünk tovább, mert 2 óra előtt állunk pár perccel, jönnek a legfrissebb hírek mindjárt, utána pedig a kelemen kabátban is eküdalát hozom. Ez a Maradjatok gyerekek! És itt ez az Aqua is a Barbie Girl-el.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: 10 éves vasúti fejlesztési program indul idehaza, mától vasárnapig tart a Campus Fesztivál Debrecenben, itt-ott jöhetnek záporok, zivatarok a napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagyrészt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznak létre, fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat, és partnerségre törekednek Budapesttel. Biztatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldhatták, az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a NEBIH elnökét kérdeztük.
2: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a járvány.
1: Megnyitja kapuit ma a 18. Campus Fesztivál Debrecenben. Vasárnapig 21 helyszínen több mint 300 fellépő és számtalan színes program várja a látogatókat. A fesztivál ideje alatt a szervezők kiemelten figyelnek arra, hogy a hangerő ne lépje túl a határértéket. Második világháborús bomba és 100 éves hajóroncs került elő az Apadó-Duna horvátországi szakaszán. A 100 kilós robbanóeszközt Kiskőszeg közelében fedezték fel, a rendőrség megsemmisítette. A roncs Apátinál csaknem 90 éve pihenhet a folyómedrében, és most tisztán látszik az alacsony vízállás miatt. A hajó annak idején valószínűleg szenet szállított, de valamiért elsüllyedt. Szépen süthet a nap a gomoly felhők mellett, bár néhol zápor, zivatar is érkezhet, erre leginkább az Ósz-Szeged vonal mentén számíthatnak. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, a hőmérséklet 22-27 fok körül alakul. Késő estére 14-21 fokig hűl le a levegő. Holnap észak-északnyugat felől újabb felhők rohamoznak, és elszórtan záport, zivatart is hozhatnak. Napközben nem lesz több 23-29 foknál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is csak a legizgalmasabb slágerek a kedvenc időszakunkból, a 90-es 2000-es évekből. Én Majoros Rita vagyok. Most mondanám, hogy én is a 90-es 2000-es évekből jövök, de a 80-as évekből. Viszont a legjobb zenék ebben az időszakban szóltak, úgyhogy kezdek is egy ilyennel. Soul Searchers és a Feel in Love. Ezzel indulunk, szép napot!

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. A ma délutáni kérdésem az, hogy ki mit visz magával a strandra olvasgatni, vagy inkább skandi, vagy sudoku? Ez a mai kérdés. Kati azt írja, én mindig viszek egy romantikus regényt, mire hazérünk a nyaralásban legalább kettőt kiolvasok. Norbi csak is szigorúan krimiket visz magával, a strandon valahogy még izgalmasabb egy jó nyomozós történet. Lehet, hogy igaza van. Bence azt írja, hogy ő általában mangákat olvas, könnyű, gyors, kikapcsol, főként, hogyha valami könnyedebb picit a témája. 0620 55 55 155, ez az SMS Váriber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is az ajánlatokat, ajánlásokat, ha egyébként van konkrét könyvcím is, azt is szívesen várom, amit úgy szívesen olvasgatnának a strandon. Én nem sokára megyek egy kicsit pihengetni, úgyhogy tényleg begyűjtögetem ezeket az ötleteket, és szerintem másnak is jól jön. Úgyhogy Mel Szídalával már megy is tovább a délután. Never be the same again. Itt a Best FM-en.

0: ezt a fem a legjobb zenék. Budapestről kaptam egy információt, hogy a Róbert Károly körút és a Lehel utca kereszteződésében baleset történt, úgyhogy Petinek köszönöm az infót, ott kell figyelni, de írta valaki név nélkül, hogy a Bakcs csomópontban is baleset történt a Hegyalja úton. Nagyon-nagyon köszönöm az infókat. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is ezeket az útinfókat. Az M9-esen Bogyiszló térségében a 12-es kilométernél egy autó és egy teherautó ütközött, forgalom félpályán irányonként váltakozva halad. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is mindenki útinfóját, bármerre járnak az országban. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Elkezdődött az őzek párzási időszaka. Felújították a rézsűkúpont. Még mindig tart a vízkorlátozás Zalaszentgrót térségében. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elkezdődött az őzek párzási időszaka. Augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetéstechnikai szabállyal is az ilyen helyzetekre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőralezredes.
3: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a pad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészfékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszába gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
2: Átadták a Lokálpatrióta díjat és a Lokálpatrióta plaketteket Zalaegerszegen. Hagyományosan az Egerszeg búcsú keretében ismerték el azokat, akik munkájukon felül is kiemelten tesznek Zalaegerszegért és a város közösségért. Az AOL.hu beszámolója szerint idén Vadas Zsuzsa újságíró kapta a Lokálpatrióta díjat, Lokálpatrióta plakettel pedig Aba Jerika, a Bogáncs állatmenhely vezetőjének és Lakner László, a Zalatúr Kft. Ügyvezető igazgatójának munkáját ismerték el. Az Egerszeg búcsút már 26. alkalommal tartották meg vasárnap a Göcsei Skanszenben. Befejeződött a rézsűkúp burkolatcseréje a Balatoni úti vasúti felüljárón. Összesen 405 négyzetméteren fektettek le új burkolatot, rendezték a csapadékvíz elvezetést, valamint felújították és újraaszfaltozták a hídszerkezet csatlakozási pontjait, ahol a támfal és a rézsű szerkezet találkozik, írja az AOL. A munkálatokra azért volt szükség, mert korábban lapburkolatok mozdultak el a helyükről, a növényzet elburjánzott és a csapadék sem folyt el megfelelően. Vagyis nem tudtak biztonságosan közlekedni az autósok, pedig ezen a szakaszon naponta 32-33 ezer jármű halad át, mondta a helyszínen a város alpolgármestere. Bali Zoltán hozzátette azt is, hogy a munkálatok nem értek véget Zalaegerszegen. A következő időszakban előkészítik az úgynevezett Tesco körforgalom bővítését, amelynek része lesz a Berzsenyi úti kerékpárút meghosszabbítása is. Továbbra is kellemes, mérsékelten meleg nyári idő várható Zalaegerszeg térségében. A különböző meteorológiai előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet jellemzően 23 és 25 fok között alakulhat, ami néhány fokkal elmarad a július közepén megszokott értékektől. A napsütés mellett időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, de hosszabb napos időszakokra is számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép délután Zalaegerszeghez itt a Best délután a Best FM-en, ahol tényleg a legjobb zenék szólnak. Bénémet Dia vagyok, és a következő percekben is hozom Zalaegerszeg legfrissebb és legérdekesebb híreit, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek legtöbb slágereit hallgatjuk. Maradj velem, és rádiózzunk együtt ma is.
0: 88.9 Best

Veszte fel a legjobb zenék. Elege lett a tömegturizmusból és a póló nélküli flangáló turistákból az észak-olaszországi Varenna lakóinak. A Komoly tó partján fekvő település mostantól akár 200 eurós, azaz mintegy 80 ezer forintos bírsággal is büntetheti azokat, akik félmeztelenül vagy fürdőruhában járják az utcákat. A festői halászfalu az elmúlt években egyre népszerűbb úti céllá vált. A helyiek szerint azonban a látogatók növekvő száma egyre nagyobb terhet ró az alig 650 állandó lakosra. Az önkormányzat ezért új szabályokat vezetett be, amelynek célja, hogy megőrizzék a település hangulatát és élhetőbbé tegyék a mindennapokat. Az új rendelet értelmében tehát a fürdőruha és a félmeztelen öltözet kizárólag a tóparti strandokon és a hajókirándulásokon elfogadott. Aki így jelenik meg a település központjában, üzletekben, éttermekben vagy a templomok környékén 50 és 200 euró közötti pénzbírságra számíthat. A szigorítás azonban nem csak az öltözködést érinti, az önkormányzat korlátozta a szervezett turista csoportok méretét is. Egyszerre legfeljebb 25 fős csoportok közlekedhetnek a település szűk, macskaköves utcáin, hogy ne bénítsák meg a gyalogos forgalmat, és megtiltották a hangos beszélők használatát is az idegenvezetők számára. A polgármester szerint a település ezután is örömmel fogadja a világ minden tájáról érkező látogatókat, ám ez nem mehet a helyiek rovására. Varenna csodálatos település, büszkék vagyunk arra, hogy évente turisták százezreit láthatjuk vendégül, ugyanakkor az itt élők életminőségét nem lehet feláldozni a tömegturizmus oltárán, fogalmazott. A helyiek többsége támogatja az új szabályokat. Egy bolt tulajdonos azt mondja, hogy a strandon mindenki úgy öltözik, ahogy szeretne, de amikor valaki üzletbe, étterembe vagy templomba megy, illő módon kell felöltöznie. Szerintem egyébként ideje volt meghozni az intézkedést, most már csak az a fontos, hogy valóban be is tartsák azt. Én pedig addig is megyek tovább a legjobb zenékkel itt a Best FM-en.

0: Bestefem a legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az egyes főúton például Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben, aztán a 4-es főúton Vecsé és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelő helyet építenek, ott a munkákat útszükület vagy félpályás lezárás mellett végzik, és lassú a haladás a 6-os főúton is, Hírt határában a 187-es kilométernél új csomópontot építenek, mindkét oldalon útszűkületen kell áthajtani, Pécset pedig a gázvezetéket rekonstruálják a 6-os főúton a 199-es kilométernél, a Szent Lőrinc felé vezető oldalon kell forgalomkorlátozásra számítani. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szanaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: A 2027-es év madarára lehet szavazni. Útlezárás nehezíti a közlekedést. Új főigazgatót vár a kórház. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 22-e van, szerda. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Ezúttal három bagolyfaj közül kerül ki majd a győztes, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
3: Már a 70-es évek óta futtatjuk az évmadara programot, és körülbelül egy 15 éve rendszeresen most már a lakossággal, az érdeklődőkkel szavaztatjuk meg, hogy mi is legyen a következő évnek a madara. Most az Éjszakai Vadászok Fantázia néven hirdettük meg ezt a szavazást, és itt három fajt választottunk, amik kicsit különböző kinézetűek is, életmódúak valamennyire, és más természetvédelmi problémákra hívják fel a figyelmet. Az egyik faj a gyöngybagoly, másik macskabagoly, és a harmadik pedig a füles puhik.
2: Szavazni az Egyesület honlapján lehet. Útlezárás nehezíti a közlekedést Zalaegerszegen. Szennyvíz csatorna rekonstrukciós munkába kezdett a Zala víz a belvárosban. A fejlesztés augusztus végéig tart. A szolgáltató arról tájékoztat, hogy a Kisfaludi utcában félpályás és időszakosan teljes útzár lesz. A Mártírok útja és a Vizslaparki utca közötti szakaszon. Ez a helyi és helyközi busz közlekedést is érinti. Egyes megállók kimaradnak, helyettük ideiglenes megállókat használhatnak az utasok. Nyílt pályázaton dől el, hogy ki lesz a Zala vármegyei Szent Rafael Kórház új főigazgatója. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter múlt héten jelentette be közösségi oldalán, hogy a Zala intézmény vezetői tisztségében is változás lesz szeptember 1-től. Gasztonyi Beáta jelenlegi főigazgató kinevezése augusztus 1-ével szűnik meg. Jótékonysági futást szervez a Zalaegerszegi Család és Gyermekjóléti Központ. A rászoruló gyerekek iskolakezdését szeretnék támogatni, ezért július 25-én a Gébárti tóhoz várják a futókat, ahol a nevezési díj egy iskolaszeradomány lesz. Iskolatáskákat, füzeteket, ceruzákat, tollakat, rajzeszközöket és tornafelszerelést várnak, írja az Egerszegi Hírek. Továbbra is kellemes, mérsékelten meleg nyári idő várható Zalaegerszeg térségében. A különböző meteorológiai előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet jellemzően 23 és 25 fok között alakulhat, ami néhány fokkal elmarad a július közepén megszokott értékektől. A napsütés mellett időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet. Összességében nyugodt, napos, nyárias időre készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép napot mindenkinek, ez a Best délután itt a Best FM-en. A legjobb zenékkel, a mikrofonnál Bénémet Dia, friss helyi érdekességekkel, aktuális hírekkel, és persze rengeteg olyan slágerrel a 90-es és a 2000-es évekből jövök majd, amiket biztosan kívülről fúj mindenki. Úgyhogy jöhet a hangerő, indulunk!
4: 88.9 Best FM.

Sláger FM a legjobb zenék. A nyári szabadság sokak számára egyet jelent a pihenéssel, a kertbarátoknak azonban gyakran komoly fejtörést okoz, hogy mi lesz a veteményessel, amik távol vannak. A nagy hőség és a kiszáradó talaj néhány nap alatt is komoly károkat okozhat a veteményesben. Szerencsére néhány egyszerű, mégis hatékony praktikával úgyis megőrizhetjük a kertünk egészségét, hogy közben mi is önfeledten élvezhetjük a vakációt. Júliusban és augusztusban a konyhakert különösen nagy odafigyelést igényel. Ugye a paradicsom, a paprika, az uborka vagy a cukkini ilyenkor fejlődik a legintenzívebben, miközben a magas hőmérséklet miatt a talaj gyorsan kiszárad. Egy hét távollét megfelelő előkészületek nélkül akár a teljes szezon termését is veszélybe sodorhatja. A jó hír azonban az, hogy nem feltétlenül kell megkérnünk a szomszédot vagy a családot a napi locsolásra, hogyha előre felkészítjük a kertet, a legtöbb növény gond nélkül átvészeli a nyaralás időszakát. Ha rendszeresen utazunk, azért érdemes elgondolkodni egy automata öntözőrendszer kiépítésén. A csepegtető öntözés ma már nem csak profi kertészetekben elérhető, hanem otthoni használatra is számos kedvező áru megoldás létezik. Az időzítővel ellátott rendszer pontosan akkor juttat vizet a növényekhez, amikor arra szükségük van, ráadásul közvetlenül a gyökérzónát öntözi. Ennek köszönhetően jelentősen csökken a vízpazarlás, miközben a növények folyamatos vízellátást kapnak. Aki kisebb veteményes gondoz, annak akár egy egyszerű napelemes vagy elemes csepegtető rendszer is elegendő lehet. A természetes kertészkedés kedvelői egyre gyakrabban használnak úgynevezett öntöző korsókat, más néven olyákat. Ezek porózus agyagedények, amelyeket a talajba süllyesztenek, majd vízzel töltenek meg. Az edény falán keresztül a nedvesség lassan és egyenletesen szivárog ki, pontosan annyi vizet biztosítva a növényeknek, amennyire szükségük van. Na most ez a módszer nem csak víztakarékos, hanem rendkívül környezetbarát is, hiszen minimális párolgással működik. Érdemes egy kicsit így előre gondolkodni, én pedig addig is adom a legjobb zenéket a Best FM-en.

0: 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Hey, Mr. DJ. Put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Best FM a legjobb zenék útinfokkal folytatjuk a délutánt. A 10-es főúton például Pilisvörösvár határában csatornáznak, a 17-es kilométer közelében útszükület mellett lehet autózni. Aztán a 11-es főúton Szentendrénél, a 18-es és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. És ugyancsak a 11-es főúton Esztergom és Búbánatvölgy település részen az 59-es kilométernél optikai hálózatot építenek, emiatt a félútpályát lezárták, a forgalmat jelzőlámpa irányítja. 0620-55-55-155 a forró drót, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Kevesebben adnak vért nyáron. Modernizálják a vásárcsarnok klímarendszerét. Károkat okozott a hétvégi hidegfront. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 21-e van, kedd. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség. Ezért most nagyon várják az önkénteseket. Mondta rádiónknak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
2: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
1: Zöld energiát vetnek be a zalaegerszegi vásárcsarnok klímarendszerének modernizálásához. Zalaegerszeg alpolgármestere közösségi oldalán számolt be a tervezett beruházásról. Bali Zoltán arról ír, hogy várhatóan novemberben kezdődik el a fejlesztés, melynek célja, hogy 21. századi kereskedelmi egység működjön, stabil lehetőségeket biztosítva a helyi kistermelők és kereskedők, valamint a lakosság számára. Ezért komplex hűtő klímarendszer és napelemes energiaellátás kiépítéséről döntött az önkormányzat. A forrást egy a versenyképes járások programban nyertes pályázat biztosítja. Zalában is károkat okozott a hétvégi hidegfront, vasárnap több riasztást is kaptak a tűzoltók. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a legtöbb esetben kidőlt fák és letört ágak miatt kellett intézkedni. Vonultak egyebek mellett Balatonszentgyörgyre, Batykra, Eszteregnyére, Nagykanizsára, Vésére, Zalakomárba és Balatongyörökre is. De nem csak a vihar adott munkát a zalai tűzoltóknak, Muraszemenyén kútba esett embert mentettek ki. Pakodon, Zalaszentgróton és Fityeházon a száraz aljnövényzet kapott lángra. Zalaegerszegen pedig szalagkorlátnak ütközött egy autó. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is kellemes, mérsékelten meleg nyári idő várható Zalaegerszeg térségében. A különböző meteorológiai előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet jellemzően 23 és 25 fok között alakulhat, ami néhány fokkal elmarad a július közepén megszokott értékektől. A napsütés mellett időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, de hosszabb napos időszakokra is számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, Zalaegerszeg! A Best FM-en már megy a Best délután, természetesen a legjobb zenékkel, a mikrofonnál Bénémet Dia, friss helyi infókkal és a 90-es, 2000-es évek legjobb slágereivel. Várok mindenkit, ha jó zenére vágysz, akkor itt a helyed, rádiózunk együtt ebben az órában is. Szép napot!
0: 88.9 Best!

88.9 Best FM a legjobb zenék. Hosszú forró nyár, nem tudni meddig tart, minden esetre az utánpótláskorú atléták most valóban belekóstolhattak az igazi hőségbe. A Zalaszám Zac és a Keszthelyi VDS fiatalja is ott voltak, ugyanis Győrben az atlétikai ifjúsági korosztály idei országos bajnokságán, ahonnan aranyakkal és ezüstökkel tértek haza. Nemrég kezdődött ugye az atlétikai országos bajnokságok sora, az ifjúsági U18 korosztály Győrben, az olimpiai parkban találkozott, és az Zalaszám Zac, valamint a Keszthelyi VDS-e atlétái is kivették részüket a sikerekből. A Zalaszám Zac egyenesen 3 bajnoki címet szerzett, Nyári Attila kezdte a sort, aki a 400 méteres gátfutásban remek, egyéni csúcsot érő futásával győzött, Nagy Roland folytatta, aki az elmúlt hetekben jobbnál jobb eredményeket ért el, egyéni rekordokkal. Most a hőség egy kicsit kifogott rajta, de így is minden érvényes kísérlete bajnoksági aranyat ért. Amíg csak első éves ifjúsági korosztályú Bella Mátyás 4 alkalommal szárnyalta túl a 15 métert, 2 centiméterrel megközelítette az egyéni csúcsát, és már az első ugrás után zsebben volt számára az aranyérem. Következett az egerszegiek részéről egy meglepetés bronz, amit Kóbor Sámuel szerzett 400 méter sikon. Nyári Attila 110 méter gáton szállított még egy bronzot, Bella Mátyás pedig távolugrásban hozott haza még egy ezüstérmet. Gratulálunk a szép eredményekhez, és megyünk is tovább a legjobb zenékkel itt a Besten.

0: A legjobb zenék, balesetmentes közlekedést az utakon. A 24-es főúton például Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek, így aztán a 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan a félútpályát lezárták. Nagyon kell figyelni, munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. Aztán a 25-ös főúton Egger átkelési szakaszán átépítették az eddigi terelést, innentől a 16-os és a 19-es kilométer közötti szakaszon van több helyen továbbra is közműépítés, továbbá aszfaltozás, ezért sávzárásra vagy félpályás útlezárásra kell készülni. A 81-es főúton Győr határában pedig a Tatai út körforgalomnál 300 méter hosszan csomópont építési munkálatok miatt lezártak egy sávot. Jó utat a Best FM-mel!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék, ennyi fért a mai Best délutánba. Én búcsúzom is, köszönöm, hogy ma is velem tartottál. Béné Mediát hallottad, és maradj, hiszen azonnal kezdődik a Night Shift. Pontban 6-kor érdemes minket választani. Ciao.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyre súlyosabb az Aszály idehaza. Új elnök a kormányzati ellenőrzési hivatalnál, hamis bomba fenyegetés szónokon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már az ország csak nem 90%-át sújtja szárazság. A Hungaromet szerint a legtöbb térségben már közepes vagy nagyfokú a mezőgazdasági aszály. A nyári növények főtermő területein még rosszabb a helyzet. Ezeknek a térségeknek több mint 91%-át érinti az aszály. A legrosszabb állapotok az Alföldön, a Dunántúl keleti felén és a Kisalföld egy részén alakultak ki, miközben nem megfelelő talajnedvesség már csak a délnyugati ország részben és kisebb észak-keleti területeken maradt. Szeverényi Dávid lett a kormányzati ellenőrzési hivatal új elnöke. A miniszterelnökség közlése szerint nyílt pályázaton választották ki, amelyre több mint 70-en jelentkeztek. Az új elnök feladata a kormányzati közpénz felhasználás, az állami beruházások és a vagyonkezelők ellenőrzése lesz, valamint a feltárt szabálytalanságok megelőzését szolgáló javaslatok kidolgozása. Szeverényi Dávid korábban a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál dolgozott, és az Európai Csalás elleni hivatallal való együttműködést is irányította. Holnap este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok. Mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly. Mondta rádiónknak Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemő és kisgyermekneveli alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
1: Több mint 100 embert kellett kimenekíteni egy hamis bomba fenyegetés miatt Szolnokon. A rendőrök kiürítették a buszpályaudvart és a polgármesteri hivatalt, miután egy 36 éves férfi azt állította, hogy bombát helyezett el a két épületben. Robbanó szerkezetet nem találtak. A férfi később önként jelentkezett a rendőrségen, ahol őrizetbe vették. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap egy frontális felhősávhoz változékonyabb időt, északnyugat felől délkelet felé haladva több felé megnőhetnek a felhők, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél is rákapcsol, a hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Pénteken naposabb, gomoly felhős idő vár ránk, főként északkeleten záporral, zivatarral. Szombaton inkább a napsütésé lesz a főszerep 25-30 fokos maximumokkal. Vasárnap aztán nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, és ismét nő a záporok, zivatarok esélye.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Szerda van, úgyhogy pop és rádiós lágerek 120 perc áll előttünk, 6 hétig én White Boy, hétön szerdai rezidensünk DJ FND a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift.
4: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0625 55 155 Viber és SMS számunk, és infókukac@bestfmbudapest.hu,

0: Best FM-en a legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És aki ezekre a legjobb mixekre nem bír várni estig, bármikor visszahallgathatja a korábbi Nightshift mixeket a Mixcloud profiljainkon. Minden egyes Nightshift lemezlovas a Mixcloudra tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is, de olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ FM tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy Efivel helyet cseréljünk. Héttől már ő áll a lemezjátszók mögött. Szusszanunk egy picikét, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nemigen várhatunk kiadós esőket, jövő héten is ülésezik a parlament, megkezdődött Debrecenben a Campus Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jövő héten sem pihennek a képviselők, ismét kétnapos rendkívüli ülést tarthat a parlament. Rúf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta hétfőre is kedre. Ezek között szerepel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló, vagy az ügynök akták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezéssel összefüggő módosítás is. Sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A vírus júniusban jelent meg először Magyarországon a házi sertésállományban, egy érintett telepet akkor felszámoltak. Azóta feloldották a védő és megfigyelési körzetet, az uniós korlátozások azonban várhatóan őszig még érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnökét kérdeztük.
2: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a ház és afrikai sertéspestis járvány.
1: Hamis mosószert találtak egy ukrán kamionban. A pénzügyőrök az M15-ös autópálya Rajkai határátkelőjénél bukkantak mintegy 4000 géllel teli flakonra a raktérben. A hamisítványok mintegy 25 millió forint kárt okozhattak a jogtulajdonosoknak. Megnyitott a kapuit a 18. Campus Fesztivál Debrecenben. Vasárnapig 21 helyszínen több mint 300 fellépő és számtalan színes program várja a fesztiválozókat. Fellép például a Scooter, a Tankcsapda, az Aria vagy éppen a Bagosi Brothers. A fesztivál ideje alatt a szervezők kiemelten figyelnek rá, hogy a hangerő ne lépje túl a határértéket. Lesz civil udvar is, ahol a családokat várják interaktív programok. Holnap északnyugat felől átmenetileg több felé megnövekedhet a felhőzet, szorványosan záporok, zivatarok is kipattanhatnak. Az északnyugati szél sok felé megélénkül, délután 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint pénteken már több napsütésre készülhetünk gomoly felhőkkel, de északkeleten még lehet zápor vagy zivatar. Szombaton nyugodtabb, naposabb idő ígérkezik, vasárnap viszont nyugat felől ismét mozgalmasabbá válhat az ég záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Ezt légy szíves adásban más kisgyermekes szülők okulására, és ezt fejtsd ki, hogy hogy lehet az, hogy egy kar úgy néz ki hetekig, hogy el van törve, aztán kiderült, hogy mégsem?
4: Hát dióhéjban igen ez a sztori, de azért ennél azért
3: küzdelmesebb. De ez mondj, szíves, mert ez...
4: Figyelj, röviden annyi, hogy a tavaszi nyári szünet első napján, egyben a tábor első napján, az én drága lányom elment a táborba, 8 óra, akkor 9-kor eltörte a karrier.
3: Ez elég...
4: Hát, hogy ezt így kell berúgni a nyarat, most nyilván nyilván ő mondta, nincs aki semmi baj, hogy mondta, hogy ő bírja, nem kell segíteni. Délutánra úgy beállt a karrier, hogy ilyen derékszögbe így fogta, nem tudta kinyújtani, meg bedagadt, meg belimult, meg minden baja volt. Úgyhogy mondtam, jó, akkor irány az ügyelet, helyén pár kórházot, megnézték, megröggenezték, mondták, hogy jó, hát ez sanszosan el van törve, könnyeken fölött, ott begipszeljük. Gipsz, rátették, vissza kellett menni, lecsekkolták még egyszer, mondták, jó, akkor most rátesznek egy másik gipszet, ami már így ilyen nyitott, uh-huh. Tehát csak egy ilyen merevítő rész van rajta, azt le lehet már írni esetenként.
3: Igen.
4: És akkor mondták ott, hogy hát most, hogy nézik itt a röntgen felvételt, lehet, ez nem is volt eltörve, csak ugye olyan foltok voltak ott, ami lehet, ilyen bevérzés volt, vagy nem tudom, mi volt, vagy rándulás, vagy valami, de nem rossz, hogy be volt gipszelve, tehát az jót tett neki, de hogy valószínűleg azért törés nem volt, csak így úgy látszott. Hát a papírra pedig azt írták, hogy törés, mindegy. Az a lényeg, hogy most már jól van. Azért hetekig izgalmas volt egy 11 éves kislánya. Így az élet.
3: De most akkor csak, hogy tényleg, hogy a lényegi részre koncentráljunk. Tehát akkor nektek van egy olyan papírotok, amin az van rajta, a törés.
4: Igen.
3: Biztosításotok van?
4: Van. Négy tökéletes. Elfedje levedet.
0: Best FM. A legjobb zenék.

0: Mixben. Ez a Night Shift DJ Effendivel a Best FM-en.
1: Nem akarok ilyen boomer lenni tényleg, de hogy az AI korában, hogy már a telefonodon már bármit tényleg kettő gomnyomásból és egyáltalán, hogy szerintem föl se tudják fogni a fiatalok, hogy ez, hogy kiderült egy énekes duóról, hogy nem ők énekelnek, hogy ez akkora botrány volt a maga idejében, hogy erről, hogy ez még olyan mélyen ül így az emberi kollektív tudatalattiban, hogy ebből még csináltak filmet is. Tehát van Milli Vanilli film.
2: Hát igen, de ez a mikorosztályunknak szól kb. Vagy a még egyen idősebb generációnak, de a fiataloknak lövésük nincs róla, hogy mi volt ez, meg hogy volt ez, meg még volt ez baj.
1: Hát kihívások vannak ebből minden hétben, hogy másnak a zenére tátogját.
2: Most olvastam egyébként, hogy a valahol külföldön, nem tudom melyik országban, egy fesztivál szervező egy AI zene projektet hívott be fellépni.
1: És elmentek?
2: Csak kiderült, hogy az, tehát nem tud elmenni fellépni, meg nincs. Tehát hogy igazából, és akkor elnézést kellett kérni a látogatótól, és bocsánat, rosszul bukoltunk, mert hát valójában az, ami onda volt írva, az nem egy ember, hanem a szúnó adta ki, vagy nem
3: Jézus.
2: Tudom. Tehát, egyébként ebből most óriás felfordulás van a piacon, ebből az AI történetből. Az egyik legismertebb ilyen DJ zene vásárló az a TrackSource. Ő például most bevezette július 1-től, hogy három kategória van. Megvizsgálják AI-jal, hogy a zenét AI-jal csinálták-e. Amit AI-jal csináltak, azt kukázzák, nem jelenhet meg náluk, tehát nem teszik föl, aha, nem adhatod el, nem jelenhet meg. Van egy másik, ami AI assisted, tehát gyakorlatilag
3: mondjuk a masteringet
2: használtál benne AI alapú dolgokat, de egyébként meg maga a kreatív folyamat, meg ez az emberi, és van, hogy teljesen emberi, és ezt így címkézik. És most ebben óriás felborulások vannak, hogy eleve az milyen vicces, hogy egy AI-jal csekkolják, hogy az AI-jal csinálta az zenét, hogy AI-jal az AI ellen, igen. És akkor mi, hogyha rosszul azonosít, akkor mehetsz utána, hogy de hát egyébként nekem nem is, és akkor megy. Tehát egy óriás felfordulás. De például ugye, ami a Beatporton első, az egy másik ilyen zenelettölető oldal, a Hüzsel,
1: és
2: hogy hívják, Imael Angel, ugye magyar.
1: Ja, igen, száma, igen, igen.
2: Magyar kötődésű a történet. Az például a TrackSource-on nincs is fönt, pont azért, mert az egyébként egy AI zene volt.
1: Igen?
2: Eredetileg, persze. Nem tudtad?
1: Én csak itt a címlap sztorit hallottam, ugye.
2: Az egy AI, de hallani is rajta egyébként, ez egy AI dal, TikTokon kezdett el felfutni. Amit én láttam.
1: És akkor mi volt a magyar rész, amitől
2: hát az Imael Angel, aki kirakta a TikTokra, ő magyar.
1: De nem is ő énekli?
2: Nem. Az egy szúnó projekt volt, ami kikerült a TikTokra, mert ő föltöltötte a saját TikTokjára, ott az virális lett, és onnan jutott el a Hüzselhez.
1: Aha.
2: És
1: hát már megértem.
2: És akkor az Ultranét újra énekelte, és kicsit variáltak az instrumentál részen, hogy ne legyen annyira durva, de egyébként az eredendően az egy AI zene.
1: Oké, és akkor csak ilyen praktikus.
2: És akkor itt van a kérdés, hogy bárkit érdekel-e? Tehát, hogy megkérdezem most 10 DJ kollégát, hogy egyébként játssza ezt a dalt, és örömmel játssza mindenki, és a közönség örömmel hallgatja. Tehát azt gondolom, hogy van az a pont, amikor az embereket nem értek, hogy azt AI csinálta, ember csinálta, vagy ki csinálta, vagy
1: hogy csinálta. Makeritről játszol, laptopról játszol, CD-ről játszol, senkit nem érdekel.
2: Jó, a buli, tetszik a zene, oké. És egyébként nekünk ez a kihívás, hogy akarunk ezzel foglalkozni, és nem akarok tényleg szakmázni órákig, de hogy én azt mondtam erre, hogy DJ-ként, tehát mint szórakoztató emberként, nekem teljesen mindegy, hogy azt hogyan állították elő, hogyha működik a buli, az én stílusomba belefér, jó minőségű, tehát még nem vállalhatatlan rosszul szól például, mert azért rengeteg AI zene nagyon rosszul szól, akkor azt mondom, hogy lejátszom, mert egyébként a bulinak meg jót tesz. De más meg nem.
1: És akkor ilyen praktikus kérdés. Egy AI-jal csinált zene után kikapja a jogdíjat?
2: Ez egy szürke zóna, igen. Ezt nem tudja senki kezelni. Még ezért is csinálta a TrackSource, hogy az kizárja eleve, mert nem tud vele mit kezdeni. De figyelj, ez most forrong, úgyhogy kellene ki egy-két év, mire ez letisztul. De én azt gondolom, hogy előbb-utóbb
1: megkerülhetetlen
2: lesz. Annyit fejlődik technikailag, hogy szerintem két év múlva nem fogod tudni megmondani, hogy AI vokál van, vagy nem AI vokál van.
1: Nézd, igazából szerintem azt se gondolta volna senki, hogy az előző 2,5 percben nem mi beszéltünk, hanem az AI.

0: DJ Effendi.
1: És akkor az előző körre rákötve, az abszolút AI-mentes és kézzel mixelt mixeket hol lehet visszahallgatni?
2: Effendi. Szépen mondtad.
1: Effendi katalógusából.
2: Effendi katalógusából a Mixcloudon lehet mixeket hallgatni. Mixcloud.com/DJ Effendi. Egyébként DJ Effendi néven futok mindenhol a social media területén, kivéve a YouTube-ot, mert ott azt hiszem, hogy van DJ Effendi Hun.
1: Hun, ezt a Hunt, ezt igen, ezt a Miller is, nem, a Snippets of Vision.
2: Mert volt már DJ Effendi nevű felhasználó.
1: Na jó, és van még?
2: Nem tudom, majd megnézem. A lényeg, hogy mindenhol másod, egyébként DJ Effendi, TikTok, Instagram, Spotify,
1: hát a lemezboltokban is, ezért is tegyük hozzá. Tehát,
2: és a digitális lemezboltokban is.
1: Beatport, Tracksource és a többi.
2: Apple Music, mi van, Juno.
1: Hát persze, hogy tudom.
2: De nem, a Juno már nincs is talán. Juno beszállt a Juno tényleg.
1: Nem mondod.
2: De. De megszüntették a céget.
1: Lehet az is Juno, nem? Mint a Huggel, nem Huggel, hanem Ügyel.
2: Ja, Juno, igen. Juno.

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden szerdán DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: Arról meg már nem is beszéltünk, hogy mi tegnap ugye voltunk Pitbullon, te meg nem. Hát, de erről aztán így meg is beszéltük gyakorlatilag. Minden ezzel fontos.
2: A tények makas dolgok, ez így történt.
1: Minden, ami fontos a tegnapi nappal, az tényleg így volt. Mi ott voltunk, te meg nem voltál ott, és ez jól is van. Ez így, ahogy jól látom így az arcodra írva, hogy ez így rendben van.
2: Nem, figyelj, tudod, én a sodrásban egy csomó dolog nekem kimarad, hogy ez most van, ez most volt. Ez, én annyira
1: megfigyeltem. Már szóltunk neked, amikor már
2: tudom,
1: lehetett
2: hát
1: jegyet
2: már
1: venni,
2: és beszéltünk.
1: És már akkor is tiltakoztál lenne.
2: Nem, szóval... akkor azt mondtam, hogy majd meglátom ezt.
1: Aha. De és hogy döntötte?
2: Megláttam. Megláttam, és nem láttam.
1: Így jó van. Na, jövő szerdán viszont, gyere, köszönjük szépen ezt a 60 percet.
2: Akkor tudom, most nincs időnk, de majd azért mondd el, hogy milyen volt.
1: Jó,
2: jövő héten most már ne vágjunk bele.
1: Okay.
2: Köszönöm szépen.
1: Hello.
2: Szia.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: 10 éves vasúti fejlesztési program indul, bejelentette lemondását a legfőbb ügyész, heves vihar pusztított a Nyugat-Balkánon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Új vonatokat, új vasútvonalakat és átfogó fejlesztéseket ígér a Baross Gábor program. Erről beszélt tájékoztatóján Magyar Péter miniszterelnök. Elmondtam, a következő 10 évben mintegy 3500 milliárd forintból, nagyrészt uniós forrásból újulhat meg a magyar vasút. A program célja, hogy gyorsabb és versenyképesebb legyen a vasúti közlekedés, fejlődjön a vidéki és az agglomerációs közlekedés, valamint megújuljon a járműpark. A tervek között szerepel a reptéri vasút megépítése és a 10 legforgalmasabb vasútállomás felújítása is. Lemondott a legfőbb ügyész, Nagy Gábor Bálint azt kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Közleményében azt írta, döntését az ügyészség függetlenségének és tekintélyének megóvása érdekében hozta. Azt is közölte, hogy az utóbbi időszakban személyén keresztül olyan támadások érték az ügyészséget, amelyek szerinte már az intézménybe vetett közbizalmat is veszélyeztetik. Elkezdődött az őzekpárzási időszaka. Augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetés technikai szabállyal is az ilyen esetekre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr a lezredes.
3: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a pad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészvékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszább a gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
2: Heves vihar söpört végig a Nyugat-Balkánon. A legsúlyosabb a helyzet Észak-Macedóniában, ahol Szkopjéban legalább 15-en megsérültek a jégeső és a viharos szél miatt. Koszovóban egy ember meghalt. A kidőlt fák és a heves szél több országban is épületeket rongált meg, Bosznia-Hercegovinában pedig több út is nehezen járható. A több napos hőség után a térségben jelentős lehűlés jön. Észak-Macedónia legmagasabb hegyeiben akár havazhat is. Holnap egy frontális felhősávhoz változékonyabb időt, északnyugat felől dél-kelet felé haladva több felé megnőhetnek a felhők, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél is rákapcsol, a hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Pénteken naposabb, gomoly felhős idő vár ránk, főként északkeleten záporral, zivatarral. Szombaton inkább a napsütésé lesz a főszerep 25-30 fokos maximumokkal. Vasárnap aztán nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, és ismét nő a záporok, zivatarok esélye.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ma július 22-én van az agy világnapja, és hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy szomorú, de nagyon sokan annyira vigyáznak rá, és annyira féltik, hogy inkább nem is használják, nehogy bármiféle baj legyen belőle. George Michael, Amazing, Utanate Free, Fatboy Slim, Praise You, csak hogy a legnagyobbakat említsem a következő órából.
1: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék, a legelső brightoni őrület Fatboy Slim-mel 2001-ben volt. Ennek a 25 éves évfordulóját ünnepelte most egész hétvégén, csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap, de az a híres negyedmilliós összejövetel az 2002-ben volt. Nagyon remélem, hogy azt is jövőre megünnepli, mert hogy hiába volt hegyem erre az idejére, nem tudtam elmenni. Jön Fatboy Slim és a Praise You.

Best FM a legjobb zenék. Dupla jubileumot ünnepelt Jay-Z két héttel ezelőtt, mert a Reasonable Doubt című nagy lemeze 30, a The Blueprint pedig 25 éves lett idén, úgyhogy ezért egy háromnapos koncert sorozatot nyomott a New York-i Yankee Stadionban július 10-én, 11-én és 12-én. És természetesen, hogy az ilyenkor lenni szokott, rengeteg világsztárt hívott meg maga mellé, többek között a most érkező Rihanna-t, és akinek ez volt az első szereplése a 23-as Halftime Show óta. Tiája és a Live Your Life-al érkezik itt a Best, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, a Tupac Shakur gyilkosság egyetlen vádlottjának, Dwayne Keith Davisnek. Ha most már tényleg nem lesz megint elhalasztva, akkor augusztus 10-én kezdődik a bírósági tárgyalás, és akkor remélhetőleg már idén végre kiderül, hogy ki is ölte meg.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egyre súlyosabb az Aszály idehaza, új elnök a kormányzati ellenőrzési hivatalnál, érkeznek a felsőoktatási ponthatárok. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már az ország csak nem 90%-át sújtja szárazság, a Hungaromet szerint a legtöbb térségben már közepes vagy nagyfokú a mezőgazdasági aszály. A nyári növények főtermő területei még rosszabb a helyzet. Ezeknek a térségeknek több mint 91%-át érinti az aszály. A legrosszabb állapotok az Alföldön, a Dunántúl keleti felén és a Kisalföld egy részén alakultak ki, miközben nem megfelelő talajnedvesség már csak a délnyugati ország részben és kisebb észak-keleti területeken maradt. Szeverényi Dávid lett a kormányzati ellenőrzési hivatal új elnöke. A miniszterelnökség közlése szerint nyílt pályázaton választották ki, amelyre több mint 70-en jelentkeztek. Az új elnök feladata a kormányzati közpénz felhasználás, az állami beruházások és a vagyonkezelők ellenőrzése lesz, valamint a feltárt szabálytalanságok megelőzését szolgáló javaslatok kidolgozása. Szeverényi Dávid korábban a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál dolgozott, és az Európai Csalás elleni hivatallal való együttműködést is irányította. Holnap este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok. Mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly. Mondta rádiónknak Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemő és kisgyermekpedagógus alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
1: Több mint 100 embert kellett kimenekíteni egy hamis bomba fenyegetés miatt Szolnokon. A rendőrök kiürítették a buszpályaudvart és a polgármesteri hivatalt, miután egy 36 éves férfi azt állította, hogy bombát helyezett el a két épületben. Robbanó szerkezetet nem találtak. A férfi később önként jelentkezett a rendőrségen, ahol őrizetbe vették. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap északnyugat felől átmenetileg több felé megnövekedhet a felhőzet, szorványosan záporok, zivatarok is kipattanhatnak. Az északnyugati szél sok felé megélénkül, délután 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint pénteken már több napsütésre készülhetünk, gomoly felhőkkel, de északkeleten még lehet zápor vagy zivatar. Szombaton nyugodtabb, naposabb idő ígérkezik, vasárnap viszont nyugat felől ismét mozgalmasabbá válhat az ég, záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Robbie Williams nem csak támogatja saját szülővárosának, Port Valley-nak a foci csapatát, de ő a klub tiszteletbeli elnöke is, és ugyanez a szenvedély igaz Mick Hucknerre, a Simply Red énekesére, ő pedig Manchester United szurkoló mint halálig. Mindketten érkeznek a következő órában 9 és 10 között itt a Westen.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Blessed FM a legjobb zenék. Hát ez egy jó kérdés, hogy Robbie Williams valaha gondolta úgy Jerry Halliwellre, amíg együtt voltak, hogy ő az egyetlen. És Jerry Halliwell gondolta úgy Robbie Williamsre, mint mondjuk egy latin szeretőre. She's the one és Michiko Latino, így egymás után itt a Best FM.

Stefan, a legjobb zenék a híresen félreértett dalszövegek között. Ez a dal is ott szerepel, mert bármennyire sokan úgy hallják, Ben Affleck ebben a dalban nincs megemlítve. Jön Beyoncé és az Irreplaceable.

Best FM a legjobb zenék. Május 20-án került fel a Netflixre a Kylie Minogue életéről szóló mini dokumentum sorozat, és ennek kapcsán árulta el egy riporternek, hogy bizony jövőre 2027-ben lesz 40 éve annak, hogy 1987-ben a Locomotionnak köszönhetően az egész világ megismerte a nevét, és ezt a 40 évet egy világkörüli turnéval igyekszik majd megünnepelni. Nagyon remélem, hogy ebbe a turnéba majd Magyarország is belefér egy állomással. In Your Eyes, Kylie érkezik itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Hivatalosan ők még léteznek, legalábbis nem jelentették be sohasem második albumok az 1993-as Love and Peace óta, ahogy ők befejezték volna. És hát mindhárman élnek, úgyhogy tök jó lenne, hogyha a Black Machine egyszer így összeszedné magát. És legalább egy európai turnéra indulna, azon belül meg ellátogatna hozzánk. És 1, 2, 3, jön a Howie G.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Jövő héten is ülésezik a parlament. Hamis mosószert rejtett egy ukrán kamion. Megkezdődött Debrecenben a Campus Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jövő héten sem pihennek a képviselők, ismét kétnapos rendkívüli ülést tarthat a parlament. Rúf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta hétfőre is kedre. Ezek között szerepel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló, vagy az ügynök akták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezéssel összefüggő módosítás is. Sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A vírus júniusban jelent meg először Magyarországon a házi sertésállományban. Egy érintett telepet akkor felszámoltak. Azóta feloldották a védő és megfigyelési körzetet. Az uniós korlátozások azonban várhatóan őszig még érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnökét kérdeztük.
2: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a ház és afrikai sertéspestis járvány.
1: Hamis mosószert találtak egy ukrán kamionban. A pénzügyőrök az M15-ös autópálya Rajkai határátkelőjénél bukkantak mintegy 4000 géllel teli flakonra a raktérben. A hamisítványok mintegy 25 millió forint kárt okozhattak a jogtulajdonosoknak. Megnyitott a kapuit a 18. Campus Fesztivál Debrecenben. Vasárnapig 21 helyszínen több mint 300 fellépő és számtalan színes program várja a fesztiválozókat. Fellép például a Scooter, a Tankcsapda, az Aria vagy éppen a Bagosi Brothers. A fesztivál ideje alatt a szervezők kiemelten figyelnek rá, hogy a hangerő ne lépje túl a határértéket. Lesz civil udvar is, ahol a családokat várják interaktív programok. Holnap egy frontális felhősávhoz változékonyabb időt, északnyugat felől dél-kelet felé haladva több felé megnőhetnek a felhők, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél is rákapcsol, a hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Pénteken naposabb, gomoly felhős idő vár ránk, főként északkeleten záporral, zivatarral. Szombaton inkább a napsütésé lesz a főszerep 25-30 fokos maximumokkal. Vasárnap aztán nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, és ismét nő a záporok, zivatarok esélye.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A nagy hármasból a hamarosan amerikai koncert körútra induló Salt and Pepper PLC Envoke trióból ketten érkeznek a következő órában. 10 és 11 között hallható lesz majd az Envoke-tól a My Lovin, a TLC-től pedig a Waterfalls, Artful Dodger pedig Romina Johnsonnal hozza már is a Moving Too Fast-et.
3: Ez a Night Shift a Best

választottam a legjobb zenék ahhoz képest, hogy itt szó volt Bad Boys 5. részről, meg Men in Black 5. részről, meg Legenda vagyok előzmény filmről. Hát most egy teljesen más projektben vesz részt Will Smith. Személyesen ő mutatta meg Instagramon a Supermax című akció-thriller forgatókönyvét, amelynek forgatása állítólag szeptember.

Best FM a legjobb zenék, amikor a 90-es évek első felében az Egyesült Államokban ugrásszerűen megnőtt a HIV-fertőzöttek száma. Akkor a zenészek, művészek, előadók, zenekarok próbálták a maguk módján felhívni a figyelmet a megelőzés és a védekezés fontosságára. És hát ez a maguk módján mi mást is jelentetett, mint hogy dalban próbálták meg ezt elmondani. A TLC a következő dalában pár sort szentel ennek az ügynek, míg Coolio, aki nem sokára érkezik majd, ő egy komplett dallal igyekszik mindezekre felhívni a figyelmet. TLC Waterfalls, és aztán Coolio Too Hot itt a Best Time.

Best FM a legjobb zenék, a most érkező két dal gyakorlatilag ugyanarról szól. Fogd a kezem, vigyázz rám. Hold my hand, először érkezik Lady Gaga, aztán pedig a Krisztálita Best a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Ha már az előző óra azzal a Romina Johnsonnal indult, aki jelenleg a Jamiroquai koncerteken háttérvokálozik, hát akkor a mai utolsó óra induljon magával a zenekarral, a Jamiroquai-jal. A Kent Heat indítja a mai utolsó órát, amelyben jön még többek között Seal az Amazing-gel, a Deep Dish a Flashdance-el, vagy éppen a Madison Avenue a Don't Call Me Baby-vel.
1: Ez a Night Shift a best

Best FM, a legjobb zenék, egy hét és még egy nap. És jövő csütörtökön élőben lehet majd ezt a dalt is hallani, meg rengeteg szél klasszikust itt Budapesten, az MVM-domban. Jön az Amazing itt a Besten. Szépen!

Best FM a legjobb zenék. Az óra elején már volt itt a Deep Dish, de hát a New Yorki producer duó nem csak így párosban működik együtt kitűnően. Jön a Deep Dish egyik fele, Sharam, az Eddie Murphy klasszikussal. Party all the time, itt a Best FM, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, akkor zárom a szerdát. Ennyi volt a Night Shift-tel együtt. Holnap csütörtök, dance-es csütörtök, 120 merci dance mix-el indítjuk majd a csütörtök estét, ami ezt persze jó szokással szíved, DJ Miller is fog majd csatlakozni. Én a Compact Disco, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.